Május édusán egy ország tavaszán 46-ban éppen. De régen, de baromi régen, úgy de régen,

Egyében születtem, május idusán, egy ország tavaszán. A bika jegyében születtem, május idusán.